ne demel mai se borob darne ne prima mai se tendo ma jojo demel nyanyu nyu bagu.